Szeretettel köszöntöm kedves érdeklődőinket, Szabóné Bugán Ágnes vagyok. Vépről, Magyarországról jelentkezem a Jóga Mindennapi Életben rendszer nyári szemináriumáról. Köszöntök mindenkit! Egy magyaros lencselevest fogok főzni. Azért választottam, mert ezt a egy tál ételt könnyen el tudjuk készíteni, és sokan szívesen fogyasztják, akik lencsét ritkán esznek, illetve olyanok is, akik kevésbé jártasak a vegetáriánus táplálkozásban. Először a hozzávalókat mutatnám meg. Lencse. Olívaolaj. Bazsalikom, kakukkfű, szurokfű, vagy más néven oregano, babérlevél, porpaprika, vagy fűszerpaprika más néven, só, a zöldségek, a sárgarépa, a petrezselyem, ami ugye ismerjük a petrezselyem levelet, de ez a petrezselyem gyökér. Most ezt fogjuk használni. Tehát a petrezselyem gyökér volt. Vöröshagyma, ezt a magyarok szívesen használják. Paradicsom. Zöld paprika. Most nem a csípős változatot használjuk, hanem az édes zöld paprikát, és vizet, természetesen a leveshez. És akkor kezdenénk. A lencsét beáztattam. Szerencsés, hogyha előtte egy nappal már beáztatjuk este, akkor hamarabb megfő, de ha esetleg nincs annyi időnk, akkor legalább egy órával előtte áztassuk be a lencsét. Beáztattuk,

És akkor leszűrjük, alaposan átmossuk. De a szűrőedénybe. Hogyha esetleg még találunk olyan, ami nem belevaló, vagy kő, azt érdemes kivenni, belekeveredhet. És akkor vízzel alaposan átmossuk. A szennyeződések lekerüljenek róla.

ha lemostuk a lencsét, akkor leteszem, és akkor a hozzávalók. Először kezdjük az olajjal. Lábasba beleteszem. Ugye olívaolajat használunk, ez egészségesebb, mint a normál napraforgó olaj. És akkor két evőkanállal teszek hozzá.

0: És akkor a fűszereket előkészítem, a bazsalikom, a friss levél a legjobb, de ha nincsen, akkor porított változatot is használhatunk. Most ezt apróra felvágom. Nagyon pici kell belőle. És jó apróra vágjuk fel. Jó. Ugye előtte megmostam természetesen levelet. És akkor egy kis kakukkfű. Ebből is nagyon kevés kell leveleit. Ugye régi magyar konyhában használták, ma már ritkábban. Ezt is apróra felvágom. Jó, és akkor most a szurokfűből, az oregánóból most porítottam van. Ebből is majd egy nagyon keveset használok, meg fogom mutatni mennyit. Jó. Akkor felmelegítem az olajat. Jó kis lángon. Várok egy keveset, hogy melegedjen. És előkészítem hozzá, hogy majd a bazsalikumot, a kakukkfüvet és a szurokfüvet fogjuk hozzáadni.
1: I'm sorry, I will translate into English. So we will add now the spices. So basil, oregano.
0: A kakukkfüvet nem tudom. Annak én csak.
1: And some other green spices.
0: Az olaj megmelegedett. Már egy kicsit felhevült az olaj, akkor leveszem a tűzről, beleteszem a fűszereket.
2: If the oil is warm, I put it away from the fire and put inside the spices.
0: Először a kakukkfüvet tettem, kakukkfüvet. És ebből, most ugye mivel porított, egy nagyon keveset, tehát írta a Kanál-hegyét az oregánót.
2: If it's a dried spice, then only we need a little bit.
0: Akkor kicsit megkeverem.
2: I stir it.
0: De vigyázzunk, hogy ne égjen meg.
2: But be careful that it doesn't burn.
0: Utána leveszem a tűzről, és várok egy kicsit.
2: Then I wait a little bit.
0: Hogy belekerül a babérlevél. Az olajba egy picit. És amikor már nem túl meleg a paprika, akkor teszem csak bele az olajba, hogy ne égjen meg, és ne legyen keserű.
2: And when it's not so hot, then I put inside the paprika, because if the oil is too hot, the paprika can burn easily and it will become bitter.
0: És akkor ebből két teás kanálnyit teszek.
2: Two teaspoons of paprika.
0: És elkeverem benne.
2: I stir it.
0: Teljesen az olaj, ha belekerüljön. Jó, ha ez kész van, még nem teszem a tűzre, hanem beleteszem a sót.
2: When it's ready, I add the salt.
0: És két teáskanál sót veszek.
2: 10 spoons of salt.
0: Ha valaki kevésbé sósan szereti, nyilván kevesebbet, ha valaki sósabban, akkor
2: Of course, you can use more or less according to your taste. And now I add the lentils. And I add water so that it covers the lentils. The best is to use filtered water. First water should be not too much.
0: És akkor felteszem a tűzre, a fedőt rá lehet venni, és amíg elkezd tűnni, feleltem, akkor a fokozatra is. Amíg elkezd főzni, addig elkészítem a zöldségeket.
2: I put it on fire. You can add a bit more fire till it starts to boil. And till it, I prepare vegetables.
0: Sárga répás.
2: Carrot.
0: Először.
2: Winter you can cut carrots in bigger pieces. In summer you can have smaller pieces.
0: Másik a petrezselyem, amit mondtam, hogy a gyökeret használjuk. Ez most egy nagyobb, de ebből elég, tehát kisebb legyen, kevesebb, mint a sárgarépa.
2: And the parsley root, it should be less than the carrot.
0: De nem a pasztelnák, hanem petrezselyem gyökér, illetve levelet, mondtuk, hogy most nem használjuk, hanem a gyökeret.
2: Now we don't use the leaf of the parsley, but the root.
0: És akkor ezt is karikákra felvágjuk, apró.
2: And we cut this one also in small pieces. Sometimes the vegetable is not so good, but I select another part of it so that the inner part is also good. If you cut in smaller pieces, then it boils quicker.
0: Mm-hmm. Jó, és akkor ez is, hogyha kész van, akkor következik a vöröshagyma.
2: The next one is the onion.
0: Magyarok nagyon szeretik használni, ha valaki nem annyira szereti, megkóstolhatja, nélkül is elkészítheti.
2: Hungarians like it very much, but if you don't like so much, then you can cook without.
0: Ezt is apróra vágjuk.
2: We cut it in small pieces.
0: Mennyire szeretjük.
2: As you like.
0: Gyerekek gyakran a kisebb, apróra vágott darabokat teszik szívesen zöldségből, gyümölcsből, vagy levesekben.
2: Children usually like if vegetables are cut in smaller pieces.
0: De például férfiak gyakran a nagyobb darabokat, nagyobb, kevésbé apróra vágottakat szeretik. Tehát
2: but men can like also if vegetables are in bigger pieces.
0: Ha meg akarjuk szeretetni a vegetáriánus étkezést a családunkkal, akkor érdemes ezeket is esetleg először figyelembe venni.
2: If we would like to make our family like the vegetarian food, then we can take care of these small details.
0: Kedvük szerint. És akkor a paradicsom következik, ezt elég csak 4 darabba vágnunk.
2: The next one is the tomato. It's enough to cut into 4 pieces.
0: És a zöld paprikából elég csak, most mivel ez egy nagyobb darab, ezért elég ebből felett egy kisebbet használni. Ezt is apróra vágjuk.
2: From the paprika, it's enough to use a smaller piece. Not this big one.
0: Gyerekek, nálunk a családban 3 gyermek van, ők inkább nálunk így szeretik, de például a vendégeket fogadunk, van olyan, aki a karikára vágottat szereti, akkor azt szoktam, hogy csak vékony karikákra vágom.
2: We have 3 children in the family. They like it cut in small cubes, but sometimes guests like it in different shapes, so you can use it as you like.

0: lehető magyaros, a paprika, paradicsom, a fűszer paprika használata kedvelt a magyaroknál, ezért is magyaros lencseleves. És akkor, ha ezek kész vannak, akkor hozzáteszünk a lencséhez a zöldségeket, ez a paradicsomot.
1: Hungarians like to use paprika and tomato and the red powdered paprika, and it gives, that's why we call it Hungarian style lentil soup. And now we add the vegetables to the lentils.
0: Az előkészületeket ezzel meg is tettük, tehát könnyen, gyorsan előkészíthető.
1: And now the preparation is done.
0: Elkeverem ugye a zöldségeket.
1: I stir the soup, so that the water covers them.
0: Lepje el a víz. Épp annyi vizet tegyünk, hogy ellepje. Ha szükséges, tehetünk egy picit hozzá, és akkor felülna, hamarabb megtöpül.
1: Water should cover the vegetables, but it should not be too much, and then it boils easily, and it will become softer in a short time.
0: És akkor körülbelül 25-30 percet hagyhatjuk főni az ételt. Fontos, hogy a lencse megpuhuljon, megnyíljon, a zöldségek is megpuhuljanak, akkor lesz kész a leves.
1: We can boil it for 25 or 30 minutes. It's very important that the lentils become soft and opens up, and also the vegetables should become soft.
0: És hogyha gondoljuk, megkóstoljuk, hogy a só van elége, akkor a kanalat ugye csak megmártjuk, elég sós-e.
1: You can taste if it's salty enough.
0: Ez elég víz, és utána már nem teszem vissza a kanalat természetesen.
1: But if you tasted it, then you should not use this spoon again.
0: Másoknak főzök.
1: Because we are cooking for other people.
0: És amikor már elkezd puhulni, főni, akkor még töltök hozzá vizet. Bőven, tehát később lehet hozzá tölteni.
1: And later on you can add more water.
0: Mert a lencse felszívja a vizet a főzés közben is.
1: Because lentil sucks the water.
0: Akkor nem lesz annyira sűrű a leves.
1: And then it won't be so dense.
0: Én most már több vizet tettem hozzá, és akkor elkezdtem főni. Ha picit sós, nyilván még tehetek vizet, hogy ne legyen túl sós.
1: If it's too salty, you can add more water.
0: És akkor, hogyha megfőtt a leves, akkor tálaljuk. Tányérba tesszük.
1: When the soup is ready, we can serve it.

0: És akkor előkészítjük szalvétát, nem teszek hozzá, a környezetet védjük azzal, hogy a lehető legkevesebb szalvétát használjuk az étkezéshez.
1: I don't use paper serviettes because we can protect the environment while we use as less paper as we can. So we don't use paper serviettes for the food.
0: És a tapasztalatunk az a családban, hogyha barátokat, ismerősöket meghívunk szabad tűzön. Nagyon szeretik ezt az ételt, bográcsban elkészítve, nagyon kedvelt lett olyanok körében is, akik ritkán esznek lencsét, ahogy mondtam, illetve vegetáriánus ételekre kevésbé nyitottak, de ezzel a lencselevessel, magyaros lencselevessel meg tudjuk őket nyerni, szívesen fogyasztják. Különös íze van, még finomabb, ha szabad tűzön, bográcsban készítjük. Jó főzést kívánok, jó étvágyat mindenkinek, és sikeres vegetáriánus táplálkozást, aki
1: erre nyitott. It's our experience in our family that if we invite friends, then we can cook this soup in open fire, and it will give some different and very special tastes if you use open fire. And then even if we invite friends who are not vegetarian or not really open for vegetarian food, they like this soup very much, and in this way they like also the vegetarian kitchen. So I wish you a good cooking, a good appetite, and a nice, successful vegetarian life.

0: even for half a minute,
1: akár fél percre,
0: even for few seconds,
1: akár pár másodpercre.
0: But heart is doing its duty.
1: De a szív végzi a munkáját.
0: Similarly, if we think that today I will not practice,
1: ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok,
0: I have somewhere to meet the friends, this and that.
1: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
0: It's only one day, nothing.
1: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
0: After 2 days, again something happens.
1: Két nap múlva megint történik valami.
0: So we don't practice again.
1: Megint nem gyakoroltunk.
0: So that means that not doing regular, we miss a lot.
1: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
0: And sometimes that mala breaks.
1: És néha ez a mála eltörik.
0: Because if you did not practice longer.
1: Mert sokáig nem gyakoroltad.
0: Practice is better, much more than only theory.
1: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
0: So we begin with great interest.
1: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
0: Very curious.
1: Kíváncsian.
0: And we are very happy about it.
1: És nagyon örülünk neki.
0: But slowly, slowly it goes down.
1: Aztán lassan ez lemegy.
0: Some sits in front of the television.
1: Valaki a tévé előtt ül.
0: They will see more television than practicing.
1: Többet tévézik, mint gyakorol.
0: So it means you have lost your spiritual development.
1: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.
0: Don't blame God.
1: Ne Istent hibáztasd.
0: Don't blame your teacher.
1: Ne az oktatódat hibáztasd.
0: And don't blame your Gurudev.
1: És ne Gurudevádat hibáztasd.
0: Then you said, oh, I have my Gurudev, but he doesn't help me, I'm ill.
1: Azt mondtad, hogy van Gurudevám, de...
0: You see, Guru Kripa and practicing, this together.
1: Tudod, a Guru Kripa és a te gyakorlásod, az a kettő számít együtt.
0: No one will give you without anything.
1: Senki nem fog neked adni a saját jelenléted nélkül.
0: We need that devotion.
1: Ez kell a te odaadásod.
0: We need that feelings.
1: A te érzelmed.
0: And our heart is all the time aware, should be aware about it.
1: A szívünk mindig legyen ennek tudatában.
0: So what our beloved Gurudev said,
1: amit szeretett Gurudevánk mondott.
0: Svaso, svas apka sumiran. Svaso, svas apka. And then?
1: Hogy van tovább?
0: What is the next?
1: Hogy van tovább?
0: If you speak, then speak loud.
1: Hangosan mond, ha mondod.
0: You see, someone remembers.
1: Tudod, valaki tudja.
0: Svaso, svaso, yapka, sumira. Svaso, svas means as each breath, inhalation and exhalation.
1: Svaso, svas, minden be- és kilégzés.
0: Ascending and descending breath.
1: Emelkedés, süllyedő légzés, tudod.
0: While inhaling and while exhaling.
1: Míg belégzel és kilégzel.
0: Svaso, svas. Inhalation and exhalation.
1: Be- és kilégzés.
0: Apka hi sumiran. O Mahaprabhuji, on my each and every breath, I repeat and remember thy name.
1: Ó, ma Prabhuji, minden lélegzetemmel a te nevedet is.
0: Even I'm sleeping.
1: Még akkor is halszom.
0: Even I'm giving a lecture.
1: Még ha előadást tartok.
0: Walking.
1: Sétálok.
0: Anywhere.
1: Bárhova.
0: My every breath never goes empty.
1: Egy lélegzetem se üres.
0: Dina dina nita nita dina every day day by day.
1: Minden nap napról napra.
0: Prem mera adhik badi jo, my love to thee, O Mahaprabhu ji, my devotion to thee, O Mahaprabhu ji, it should increase day by day more.
1: Az irántad érzett szeretetem, odaadásom, O Mahaprabhu ji, minden nap növekedjék.
0: Like you have a little planet, a plant.
1: Mint amikor van egy kis növénykéd.
0: And every day you look, oh, it's growing.
1: És minden nap ránézel, hogy ó, nő.
0: It's very big today.
1: Ma mennyit nőtt.
0: And it's growing and growing.
1: És növekszik, növekszik.
0: A pregnant mother.
1: Egy várandós anya.
0: Not only once, but how many times she touches her stomach.
1: Nem csak egyszer, hanem hányszor nyúl a hasához.
0: And feels how big is my child now.
1: És érzékeli, hogy most mekkora a gyermeke.
0: That's it. So the bhakta who is practicing more day by day, more and more.
1: Az a bhakta, aki naponta egyre többet gyakorol.
0: That one achieves that moksha.
1: Ő eléri a mokshát.
0: That one gets that self-realization.
1: És ő megkapja az önmegvalósítást.
0: We practice only 3 minutes, 4 minutes.
1: Mi 3-4 percet gyakorlunk.
0: Or maximum half hour.
1: Maximum fél órát.
0: And 2.5 hours we are looking television.
1: És 2.5 órát tévézünk.
0: So this half an hour what you did, the television took over.
1: A fél órádat átvette a tévé.
0: So we broke the connection.
1: Megtörtük ezt a kapcsolatot.
0: So how could Guru Kripa will function for you?
1: Hogy működhetne felénk a Guru Kripa?
0: So continuous working.
1: Folyamatos munka.
0: So it is said, Mukh me Ram, Haath me Kaam. In our mouth we have name of God. And in our hands we have our work.
1: Szánkon Isten neve, kezünkben munka.
0: Always our vritti should be our thoughts, our attention, our awareness should be towards our spiritual development, our mantra, our sadhana, our satsang, our gurudev.
1: Gondolataink, figyelmünk, éberségünk, tudatunk, a szádanának, a szatszangunk, a spiritualitásunkon és gurudoévánkon kell, hogy legyen.
0: Mahaprabhuji said,
1: Mahaprabhuji azt mondta,
0: that satsang, satsangyari olu avere, I long for my brothers and sisters of the satsang.
1: Vágyakozom satsangon a testvéreimre.
0: I'm longing in such a way, when I think of them, my tears comes.
1: Úgy vágyakozom, hogy amikor rájuk gondolok, a könnyem kicsordul.
0: Because they are my real brothers, sisters, or the friends.
1: Ők az igazi testvéreim, barátaim.
0: At the end of the bhajan, Mahaprabhuji said.
1: Bhajan végén Mahaprabhuji azt mondja.
0: Bad bhagi jan satsang pai. The lucky one, the fortunate one will go to the satsang.
1: Szerencsések járnak satsangra.
0: Can you remember which day you were in satsang?
1: Tudod, hogy mikor voltál utoljára satsangom?
0: One day I was.
1: Egyszer voltam.
0: But which day?
1: De mikor?
0: Which hour?
1: Melyik napon, melyik órában?
0: How can you, or what we can expect our liberation.
1: Hogyan várhatnánk ezen a módon a felszabadulásunkat?
0: Manasab ko yo re kusangiyon ke sang Manasab ko yo re kusangiyon ke sang Oh my mind
1: Oh elmém
0: You lost everything
1: Mindent elveszítettél
0: With the kusanga
1: Kusangban
0: With the kusanga people
1: Kusanga embereivel.
0: And the kusanga looks like sweet, good.
1: Kusanga édesnek, jónak tűnik.
0: Gossiping.
1: Van pletykálkodás.
0: Backbiting.
1: Hátba támadás.
0: And blackmailing.
1: Rossz indulatú beszéd.
0: And see the negative in others.
1: Másokban a negatív észrevétele.
0: That is a very sweet and very pleasant.
1: Ez édes és nagyon kellemes.
0: For the kusangi.
1: A kusangik számára.
0: But satsangi immediately will purify everything.
1: De a satsangi azonnal megtisztít mindent.
0: And said, stop.
1: És azt mondja, hogy álljatok
0: le. Let's have a satsang.
1: És tartsunk satsangot.
0: So satsang is like a bunch of energy.
1: Satsang energiaköteg.
0: Lucky are they, at least once a week.
1: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
0: Manasab khoyore kusangiyon ke sang. Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Aur chal rayo ku dhang. Gyana, dhyana, bhakti. Everything you lost.
1: Gyanat, a dhyanat és a bhaktit mindet elveszítetted.
0: Chal rayo ku dhang. And now you are walking in not in good way.
1: És most nem jó irányban jársz.
0: Your behavior is in not good way.
1: Nem jó a viselkedésed így.
0: You know the horse needs always training.
1: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
0: Which walk the horse should have.
1: Hogy hogyan járjon.
0: Everything all remains in the training.
1: Minden a képzésen múlik.
0: Otherwise you lose it everything.
1: Különben mindent elveszítesz.
0: So the satsang is ocean of the nectar.
1: Satsang a nektár óceánja.
0: We are bathing in that.
1: Ebben fürdünk.
0: And that purifying the negative energy.
1: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
0: So if you don't go to the satsang,
1: ha nem jársz satsangra,
0: may you can meditate.
1: Akkor meditálhatsz.
0: Time to time, sometimes.
1: Időről időre, néha.
0: And you know, we have such a beautiful that kriya.
1: És van ez a csodálatos kriyánk.
0: Which has to be practiced.
1: Amit gyakorolni kell.
0: There is a guru kripa.
1: Abban van a guru kripa.
0: If you practice just and you have no devotion
1: ha gyakorlod, de nincs
0: and no satsang and sadhana,
1: és nem jársz satsangra, és nem
0: your kriya also will not function.
1: A kriyát sem fog működni.
0: When you get kriya,
1: amikor kapsz kriyát,
0: how much I explain you?
1: Hogy elmagyaráztam
0: neked? How many rules we give?
1: Mennyi szabályt fűztem
0: hozzá? And how many times you promised?
1: Hányszor megígérted?
0: And where is that?
1: És az hol van?
0: So that is no one is to be blamed.
1: Senkire ne kend rá, ne hibáztasd.
0: It's own mistake.
1: Ez a saját hibád.
0: So continuity is that. It's step by step.
1: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Stone by stone.
1: Körről körre.
0: That's it.
1: Ez az.
0: So in that way.
1: Ezen a módon.
0: In our world,
1: az egész világon,
0: yoga in daily life is practiced.
1: A yoga mindennapi életben rendszer gyakorolja.
0: And is practiced with million of people.
1: Milliónyi ember.
0: And must not be that always they are here.
1: És nem kell állandóan jelen lenniük.
0: They practice alone their home.
1: Otthon gyakorolnak.
0: They teach further.
1: Oktatják.
0: This is like a huge banyan tree.
1: Ez egy hatalmas banyan fa.
0: Branches have covered the whole globe.
1: És az ágai befették az egész földet.
0: And they are having benefit.
1: És ők előnyt szereznek általa.
0: Of physical, mental, social, spiritual development through yoga in daily life.
1: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális fejlődést a joga mindennapi életben által.
0: We had our World Peace Council.
1: Van a világbéke tanácsunk.
0: Last weekend.
1: Múlt hétvégén.
0: A conference in Prague.
1: Konferenciát tartottunk Prágában.
0: It's a beautiful hall.
1: Csodálatos teremben.
0: Lucerna.
1: Lucernában.
0: So people around the world who saw that through webcast.
1: Világon mindenki látta webcaston keresztül.
0: They were admiring only the hall, how beautiful it is.
1: Mindenki a termet csodálta, hogy milyen szép.
0: They didn't concentrate what the speaker were saying.
1: Senki nem azt figyelte, hogy ki mit mond.
0: But the hall.
1: Mindenki nézte, milyen csodás a terem.
0: The harmonies.
1: Hogy milyen harmonikus.
0: And what they call pin silent.
1: És néma csönd volt.
0: It was so silent.
1: Olyan csöndes volt.
0: Every speakers enjoyed.
1: Minden beszélő élvezte.
0: And they were very, very good speakers.
1: Nagyon jó előadóink voltak.
0: It was very, very successful, very nice conference.
1: Nagyon sikeres, nagyon jó konferencia volt.
0: The conference, Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács.
0: Which is the NGO at the United Nations.
1: Az ENSZ konzultatív státuszban lévő civil szervezetünk.
0: Now this is not that we like to make a conference.
1: Nem arról szól, hogy mi szeretünk konferenciákat szervezni.
0: It is the token of our thankfulness.
1: Hanem ez a hálánk jelképe.
0: To our Gurudev, Holy Guruji.
1: A Gurudevánk, Holy Guruji irányába.
0: To bring his knowledge, his glory, his blessing.
1: A tudását, dicsőségét és az áldását elhozzuk.
0: And so, honor to our Holy Guruji, these conferences.
1: Úgyhogy ezeket a konferenciákat Holy Guruji tiszteletére szervezzük.
0: It's not a political conference.
1: És nem politikai tartalmú konferencia.
0: And it is called World Peace Council.
1: Hanem világbéke tanácsnak hívjuk.
0: And we had this morning about peace.
1: Ma reggel a békéről beszéltünk.
0: From the Indian embassy, the attaché of the culture came.
1: Itt volt az indiai nagykövetség kulturális attaséja.
0: And Rabata spoke nearly 1 hour about culture.
1: Majdnem egy órát beszéltem a kultúráról.
0: That chapter we should write.
1: Ezt a fejezetet le kellene írnunk.
0: It is a culture which can bring the peace.
1: A kultúra tudja elhozni a békét.
0: Where the real culture is.
1: Ahol a valós kultúra jelen van.
0: There's no fighting.
1: Ott nincs harc.
0: No dualities.
1: Nincs kettősség.
0: No wars.
1: Nincs háború.
0: There's a harmony, peace, understanding, tolerance, love, etc., etc.
1: Harmónia, béke, tolerancia, megértés és szeretet van, stb.
0: That means the culture.
1: Ez a kultúra.
0: And so, but Holy Guruji's bhajans.
1: Holy Guruji bhajanjai.
0: And Lilamrit.
1: És a Lilamrit.
0: And Holy Guruji's lectures.
1: Holy Guruji előadásai.
0: Unfortunately, many we did not record.
1: Sajnos sokat nem rögzítettünk.
0: And some was in the cassettes.
1: Volt, ami kazettán volt.
0: And those cassettes, they are not anymore working.
1: És vegyileg egyszerűen már nem működnek ezek a kazetták.
0: But it is his blessing.
1: De az ő áldása az.
0: Who brought you to Holy Guruji?
1: Ki hozott téged Holy Gurujihoz?
0: I brought to Holy Guruji.
1: Én.
0: But who brought to Mahaprabhuji?
1: De Mahaprabhujihoz ki hozott?
0: Holy Guruji brought to Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji.
0: And who brought us to the Devpuriji?
1: És ki visz minket Devpurijihoz?
0: Is a Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: And now who brought us to the Alakpuriji?
1: És Alakpurijihoz ki?
0: Is Devpuriji.
1: Devpuriji.
0: So step by step,
1: lépésről lépésre,
0: we came to the Satyuga, this beginning of this Manvantara.
1: Eljutottunk a Szatya jogához, ennek a van mantrának a kezdetéhez.
0: That time was the Alakpuriji.
1: Akkor volt Alakpuriji.
0: Day by day we get more and more information.
1: Napról napra egyre több információt kapunk.
0: About the presence of Alakh Puriji.
1: Alakh Puriji jelenlétéről.
0: And that only lucky are we that we are belonging and we found our roots of our spirituality.
1: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk és megtaláltunk spiritualitásunk gyökereit.
0: And that is the Siddhapitha.
1: És ez a Siddhapitha.
0: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
1: És elvittem a Siddhapithát most Rajasthanba.
0: And we are preparing beautiful ashram, new more.
1: És csodálatos új ashram épül ott.
0: So you will say Swamiji is only building ashrams.
1: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
0: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
1: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
0: And so, holy Gurujis, you should write something about holy Guruji.
1: Holy Guruji-ról írnotok kellene valamit.
0: And we will acknowledge in next conference.
1: A következő konferencián ezt elismerjük.
0: And I'm trying to make a award for that, who is the best writer who writes about Guruji.
1: A legjobb írónak, aki Holy Guruji-ről ír, díjat fogok adni.
0: That one will be who will get that kind of the award.
1: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
0: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
1: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
0: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world who was my Gurudev.
1: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én Gurudevám.
0: It is disciple's main duty.
1: Ez a tanítvány fő kötelessége.
0: As much as you develop the devotion, that much you far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
1: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
0: And as less you have bhakti, and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
1: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a bhaktid, annál kisebb lesz a földterületed.
0: And so, how one feels in the own heart.
1: Hogy érzed magad a saját szívedben?
0: It is said, lagi, lagi, sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gai, ho gai aram paar. Everybody said, oh, I was hurt. Oh, I was hurt by arrow.
1: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
0: But that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
1: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
0: So that devotion penetrates through the hearts.
1: Úgy kell érezni, hogy az odaadás áthatol az egész szívem.
0: What a devotion.
1: Micsoda odaadás.
0: When Gurudev's darshan,
1: Gurudev a darshan,
0: or Gurudev comes,
1: mikor eljön
0: each
1: Gurudev.
0: And every cells of the body is happy.
1: Minden testi sejtünk boldog.
0: Recharging beautiful energy.
1: Csodás energiával töltődik fel újra.
0: Everything is vibrating.
1: Minden vibrál.
0: So this bhajan we know from Lala Nanji.
1: Ismerjük ezt a bhajant Lala Nanjitól.
0: Suno saki sat guru gar aya kali kali harashavata he. Hey, this dalak is, you have to tight it, it's not good. You sing, yeah.
2: Sri Deep Narayan Bhagavan ki jai, Sri Lala Nanji Maharaja ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa Guru.